0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Füllettidő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az etiki egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
0: Időjárás jelentés.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

van az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen késüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is

0: a 99.8-on.
1: Füllettidő lesz. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az etiki egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
0: Időjárás jelentés.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Mindig lesz egy szem.

valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből.

0: Majd be róla a rádiónknak dr. Szabóban, a polgármester.
1: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben döntenie kellett volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság.
0: A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30 kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalóz Kaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halógy, Ikervár, Szentgotthárd, Vasszécseny, Bögött, Kemestarútfa és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rollerrel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálás kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
2: Sporthírek.
0: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amely

0: Az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika magyar nagydíjon. Az Európa bajnok ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tűzekből sem volt hiány, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
2: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítség.

0: magasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szandi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a szemenyei lovasnapokat és a szemenyei vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat, a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovasz Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megy egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
2: Július 18 és 19 között kerül megrendezésre az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátok, baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
1: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett, a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
3: Sporthírek.
1: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon 3. helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a Magyar Nagydíjon.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge

0: Mérsékelt lesz az észak-észak-keleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb. Azért várom már a jobbat, na de hát majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb. Azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát majd a holnap.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a Körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben döntenie kellett volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül, akkor működésbe lép újra a bizottság.
1: A Delta Együttes ad koncert

0: Vidám Park, valamint a Nagy és Kis Körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalóz Kaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárd, Vasszécseny, Bögött, Kemestarútfa és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a Hivatali Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
1: Sporthírek.
0: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon. Az Európa bajnoki ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside when I found you. And all this light up

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a szemenyei lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
2: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vas vármegyei tűzoltóknak. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akátos erdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógép járművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutik

0: Vas vármegye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a szemenyei lovasnapokat és a szemenyei vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat, a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
1: Július 18 és 19 között kerül megrendezés az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátunk, baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
0: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
2: Sporthírek.
0: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon 3. helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a Magyar Nagydíjon.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a Körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a Körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben dönteni kellett volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság.
1: A Delta Együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30 kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalóz Kaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

0: bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a Hivatali Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a Központi Nyomozó Főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálás kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
1: Sporthírek.
0: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon. Az Európa bajnoki ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Mi?

0: Zsörmond és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett, Nádasd. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
2: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvármegyei tűzoltóknak. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácos erdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat és a Szemenyei Vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás Csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei Lovasnapokat, a 3. Szemenyei Vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van amögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát.

0: barátok, baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
1: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon harmadik helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa bajnokságon és a budapesti atlétikai világ döntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a Magyar Nagydíjon.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítőitalok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal!
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fő biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a Körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
7: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben döntés lehet volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság.
6: A Delta Együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30 kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalóz Kaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárd, Széchenyi Bögött, Kemestarútva és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok, miti kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13 000 forint.

0: Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére annak közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az Óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálás kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
1: Sporthírek.
0: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon. Az Európa bajnok ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: emlékeznek. Az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő újra meg újra.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal!
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
1: Hazai turné, naponta 260 percben,
2: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
4: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
3: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
4: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi baleset megelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű sauna programok. A sorban következő olasz sauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
3: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
4: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
3: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
4: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, sauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
3: Mit üzensz a hallgatóknak?
4: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
3: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
6: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvármegyei tűzoltóknak. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akátos erdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat is önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltó gépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
5: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat és a Szemenyei Vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás Csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei Lovasnapokat, a 3. Szemenyei Vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
7: Július 18 és 19 között kerül megrendezésre az 5. Szemenyei Lovasnapok és a 3. Szemenyei Vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátunk, baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
5: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalat vezetésnek.

0: Börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
1: Sporthírek.
0: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika magyar nagydíjon harmadik helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a magyar nagydíjon.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Szép napot mindenkinek, elstartolt a mai délutánunk itt a 99.8 hullámhoztán, 2 perccel vagyunk, 1:45 előtt, én Tucli vagyok ma is, és itt leszek önökkel az éterben egészen 5 óráig, ez idő alatt pedig igyekszem jó kis érdekességekkel és hasznos infokkal feldobni a napjukat, na meg persze pörögnek a jó zenék a folytatásban is, amivel egy kicsit igyekszem megsürgetni a munkaidő végét, tartsanak velem. Shakira, Burna Boy és Paleo Benji indították az órát, Michael Bublé-val pedig megyünk tovább, szól a Feeling Good, ezzel kívánok mindenkinek szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk. Birds

0: Közlekedési információk.
1: Hozom a legfontosabb közlekedéssel kapcsolatos infokat. Az M80-as autóúton a 188-as és a 189-es kilométer közt az osztrák oldalon zajló munkálatok miatt lezárták az útszakaszt. A forgalmat a 188-as kilométernél a Rámafűzes csomópontnál a 8-as főút felé terelik. A 8-as főúton közben Körmend és Gasztony közt kasszálási munkálatokat végeznek, ezért fokozott figyelemmel érdemes itt is autózni. Szintén kasszálnak a Felsőmarácra vezető bekötő úton, a Pankasz-Ivánc összekötő úton, valamint Rába hídvég és Sárvár közt is. A Mária-Újfalu és Őri-Szentpéter közti úton kátyúzási munkák zajlanak, a mintegy 17 kilométeres szakaszon félpályán tud haladni a forgalom. A 87-es főúton Szombathely térségében a 22-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, míg ugyancsak Szombathelyen a Petőfi telepnél építési munkák miatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a járművek egy sávon tudnak közlekedni. A 75-ös főúton pedig Lentinél, a 62-es kilométernél található Kerka ártéri és Bánkuti forrás hidakon továbbra is csak egy-egy sáv használható, a felüljárók teherbírásának biztosítása érdekében. Vezessenek óvatosan, és számítsanak hosszabb menetidőre az érintett szakaszokon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész est és tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

Szombra és a Potential című legfrissebbje forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, a mai napon pedig, ahogy érzékeljük is, a reggeli ébresztő dörgés, villámlás és csapadék után szépen fokozatosan visszatért a napsütés, és újabb csapadék egyelőre már nem valószínű. Az északkeleti szél továbbra is mérsékelt marad, és jelenleg is 29 fok körüli csúcs értékeket mutatnak a hőmérők. Ezt sokkal melegebbnek érezhetjük, ez köszönhető annak is, hogy ugye reggel esett az eső, ezáltal egy jóval párásabb levegő van most. Holnap viszont ismét igazi nyári idő lesz, sok napsütéssel, úgyhogy kánikulára kell készülni. A hajnali 14-21 fok után délutánra 31 és 37 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. A nap második felében azonban nyugaton egy közeledő hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a déli szelet pedig helyenként élénk lökések kísérhetik. Szóval a holnap estére ismét érkezik a csapadék, sőt a jelenlegi előrejelzések szerint szombat-vasárnap is záporokra, zivatarokra kell számítani, de nem is baj, hiszen szükség van a csapadékra, csak utána ne legyen hirtelen 30-34 fok, mert akkor ugyanaz van, mint most, hogy sokkal párásabb a levegő, és sokkal elviselhetetlenebb. Train és a Hey Soul Sister, ezzel a jó kis dallal pedig megyünk tovább most a folytatásban. Itt a 99.8-on, de hozom majd a Tankcsapda 2020-as Szüles meg újra című dalát is. Jó rádiózást!

0: Ból csak mosolygok rá.
1: Há. 99.8 Körmend FM.

Franz Schäfer, Emily Warren, valamint a Capsize szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Hamarosan szól a Fiesta és a szép nyári este, itt lesz Tiger Showzon a közös az A Macarena, előttük pedig az idei legfrissebb szól Milótól, a My Lucky Day. Jó rádiózást! Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record? And all your thoughts are spinning on repeat.

0: Az első óránknak közelítünk a végéhez, perceken belül 2 óra. Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat, de nem menjenek messzire nagyon a készülékektől, jövünk vissza. A folytatásban belelapozunk a kalendáriumba, na meg programajánlózunk is, mindezt pedig kiegészítem sok-sok jó zenével. Tartsanak velem!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
3: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok, egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
4: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a Körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
9: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben dönteni kellett volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság.
8: A Delta Együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30-kor kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalózkaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárd, Vasszécseny, Bögött, Kemestarútva és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó 3. fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rollerrel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a venti és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolja,

0: idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Újabb órája indult el a délutánnak itt a 99.83 perccel 4:43 előtt járunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Selena Gomez, Rowe Alejandro és Kensington indították az órát. Alex Kenji és a legfrissebbje, a Bumble pedig forog a folytatásban. Ezzel megyünk most tovább, jó rádiózást!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen holnap, azaz július 17-én táncházat szervez a Szenyor Néptánc Együttes, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mégpedig a Körmendi Kulturális Központban, azaz a Kiskultúrban, a Berzsenyi Dániel utca 11 szám alá. A program este 6 órakor kezdődik, ahol Németh Dénes és zenekara húzza majd a talpalávalót, a táncházat pedig Hácskó Vendegúz és Szabó Maja Kerka Néptánc Együttesből fogják vezetni. A belépés díjtalan, várnak mindenkit sok-sok szeretettel. Tehát a Szenyor Néptánc Együttes szervezésében holnap este 6 órától táncház lesz kicsiknek és nagyoknak egyaránt a Kiskultúrban.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

Major Lazer és DJ Snake, valamint a Lean On forgott a 99.8-on. Július 16-án, amikor is a balterek ünneplik névnapjukat, Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel. És egy különleges formáció is ma ünnepel, hiszen 12 éve ezen a napon alakult meg a Well Hello nevű formáció Fluor Tomi és Diász közös projektjeként, és a duó első dala, a Rakpart még ezen a napon meg is jelent, és pillanatok alatt a nyár egyik legnagyobb slágerévé vált. A szám hivatalos kislemezként egyébként augusztus 11-én került fel a zenei streaming felületekre. A klip és a dal tudatosan idézte meg a 80-as, 90-es évek nyári hangulatát, VHS nosztalgiával, dunaparti életérzéssel. A szöveget Fluor Tomi írta, a refrén, ha tudnám hány szerelmet bír még el a Rakpart, mára pedig a magyar popzen egyik legismertebb sorra lett. A Rakpart sikere indította el igazán a Well Hello pályafutását, ezt követte ugye 2015-ben az első albumuk, majd országos turnék és olyan slágerek, mint az Apu Vedd Meg, vagy a Soha Véget Nem Érős. Tehát ez a dal máig a Well Hello egyik legismertebb szerzeménye is sokak számára. Egyet jelent a budapesti nyárral, a fesztiválokkal és a dunaparti esték hangulatával. Mi pedig meg is hallgatjuk ezt a dalt most itt a 99.8-on, tehát szól a Well Hello és a Rakpart.

Egy újabb óra végéhez közelítünk, perceken belül 3 óra, amikor is Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infókat ismét a térségből, valamint hazánkból és a nagyvilágból. Aztán én is jövök vissza, hiszen a délutánunkból még van hátra bő 2 órányi idő, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, hiszen a mai napon nyitja például kapuit a Sinkovics Imre Film Színház, úgyhogy átböngészszük, hogy ma este mit ígér nekünk a körmendi mozi, de persze folytatjuk a programajánlók sorát is, érdemes velünk tartani. Miley Cyrus és Imagine Dragons egy-egy sikere pedig szól még a hírek előtt, ráthangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átérhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaraláson lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi balesetmegelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A La Terrazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a La Terrazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tűzekből sem volt hiány, Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
4: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvármegyei tűzoltóknak. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácos erdő aljnövényzete éget 60 hektáron Pápóci területén. A pápóci káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
3: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat és a Szemenyei Vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás Csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei Lovasnapokat, a 3. Szemenyei Vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
5: Július 18 és 19 között kerül megrendezés az 5. Szemenyei Lovasnapok és a 3. Szemenyei Vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátok, baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
3: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség. Sport

0: Nyugaton megélénkülhet a csúcshőmérséklet, pedig 32 fok körül valószínű.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ismerítés vagyok, folytatódik a délután a 99.8 hullám, aztán 2 perccel 4:44 előtt vagyunk, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, mert csak alig 2 órányi időnk van, hátra ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, na meg természetesen jó zenékkel. Duffy és Rickston után Bryan Adams klasszikusával megyünk tovább a Open Road, ez a jó kis dal szól nálunk, de szól majd Valmer és Szikora Robi közöse is, a Balatoni Lány. Jó rádiózást!

0: mozi ajánló.
1: Ma nyitja kapuit a Körmendi Svinkovics Imre Filmszínház, 16 órától pedig már is várja a családokat a Vajana című élőszereplős kalandfilm a Disney népszerű történetének egy új feldolgozásában. A főhős Vajana ezúttal a Coral Zátonyon túlra hajózik, hogy Maui oldalán újabb izgalmas küldetésre induljon. 18.30-tól pedig a mozik egyik legjobban várt premierje, Christopher Nolan odüsszájája lesz látható. A Homérosz eposza alapján készült monumentális kalandfilm lenyűgöző látványvilággal és sztár szereposztással érkezik a Vászorra. A főbb szerepekben többek közt Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya és Charlize Theron lesz látható. Jó szórakozást kívánok mára tehát a mozikedvelőknek!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítőitalok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtérjátékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal!
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. 99.8 rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Simple Life, ez jó kis dal szólt Leonitól az elmúlt percekben, itt a 99.8-on. Egy felhívással megyünk tovább, ugyanis augusztus 29-én, még egy kicsit odébb van, de érdemes feljegyezni a naptárba, szombaton 15 és 19 óra közt rendezik meg az első gyermek egészség napot a Református Közösségi Házban Körmenden. A délután során elismert szakemberek tartanak előadásokat, többek között a gyermekkori allergiáról, a diabétesről, a gerincferdülésről, a korai fogszabályozásról és a helyes légzés fontosságáról. A programot kérdezt felelek, személyes szakmai tanácsadás, szeretett vendégség és tombola sorsolás is színesíti a résztvétel. Előzetes regisztrációhoz kötött, a regisztrációs adományjegy pedig 4000 forint. A befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítják, többek közt EpiPen injekciók beszerzésére Körmend iskolái számára. A részletes program, a regisztrációhoz szükséges elérhetőségek és minden további információ megtalálható az eseményhez létrehozott Facebook eseményben. Tehát augusztus 29-én első gyermek egészségnap Körmenden a Református Közösségi Házban.

supposed to be. Remy Wolf és Dominic Fike közöse. A Photo ID szólt a 99-80 hamarosan, Dasha és az Oana című tavalyi dalát pörgetem, hozom egy Zara Larsson Pretty Ugly című újdonságát, előttük pedig Nicky Orr és Daisy, valamint a Sunroof induló jó rádiózást. I got my

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: egy újabb óra végéhez érkeztünk. Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, átadom a helyem, hozza a legfontosabb híreket, infokat, és van még bő 60 perc időnk a mai délutánból, ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. Én számítok önökre mindenképpen a hírek után is itt a 99.8-on.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
3: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
4: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a Körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
8: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben döntenék lehet a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság.
7: A Delta Együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30 kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalózkaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárdva, Széchenyi Bögött, Kemestarútva és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A város vezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
1: Sporthírek.
7: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon. Az Európa bajnok ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
1: Időjárás jelentés.
7: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

A délutánunk utolsó órája is elindult itt a Körben, de Femán 3 perccel, sőt 2 perccel vagyunk 4:45 előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Christopher és Celeste indították az órát, a Fresh-sel pedig megyünk tovább, 98-ból szól az Itt vagyunk, de forog majd Kelgő és Kárt a Fate legfrissebb közöse is, That's When You Know címmel, jó rádiózást!

Papa Roach és a Wake Up Callin forgott nálunk itt a 99.8-on. Jurassic Park sztárja Sam Neill 78 éves korában elhunyt. Már korábban legyőzte a ritka vérképzőszervi daganatot, halálát tüdőgyulladás okozta, ezt családja és képviselője is megerősítette. Távozása világszerte megrendítette a filmes világot. A Jurassic Park rendezője Steven Spielberg úgy emlékezett rá, mint kivételes tehetségű és rendkívül együttműködő színészre, akit rajongók milliói sosem felejtenek el. Egykori partnere Laura Dern élet egyik legkedvesebb barátjának nevezte, Nicole Kidman pedig úgy fogalmazott, hogy a legnagyobbak egyike távozott. Jeff Goldblum, Tony Collette, Richard E. Grant, Taika Waititi és számos más művész is megható üzenetben búcsúzott tőle. Az ausztrál rockzenész Jimmy Barnes személyes hangvételű bejegyzésében írta, hogy Sam Neill nem csak közeli barátja volt, hanem szinte családtagnak számított. Szerinte mindig jobb lett a hangulat, amikor belépett egy szobába, és rengeteg közös emléket őriznek róla. Sam Neill több mint 5 évtizedes pályafutása során közel 150 filmben és televíziós produkcióban szerepelt. A Jurassic Park mellett emlékezetes alakítást nyújtott többek közt a Zongora lecke, a Vadászat a Vörös Októberre, a Peaky Blinders és a Hunt for the Wild People című alkotásokban. Öröksége generációk számára meghatározó marad. A

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Atlanta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perkság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. 99.8. Rád hangolva.

Sabrina Carpenter és a Man Child, után hamarosan Tony Esposito érkezik és a Kalimba da Luna. Kicsit visszaugrunk a 80-as évekbe, itt lesz Belmondo és az Általában című sikere is, előttük pedig Shawn Mendes és a Tracy Apádor indul. Jó rádiózás!

Do és az általában szólt a 99.8-on. Egyre népszerűbb itt városunkban is egy különleges mozgásforma, mégpedig a reform pilates. Sokan elsősorban alakformáló edzésként ismerik, pedig a szakemberek szerint ennél jóval többről van szó. A tudatos, lassú mozgás és speciális légzés technika nem csak a mélyizmokat erősíti és javítja a testtartást, hanem segíthet a stressz csökkentésében is. Kutatások szerint a pilates támogatja az agy alkalmazkodó képességét, javíthatja a koncentrációt és a testtudatot, sőt, egyes neurológiai betegségek kiegészítő terápiájába is vizsgálják a szerepét. A módszer további előnye, hogy csökkentheti a hát- és derékfájást, növeli a rugalmasságot, fejleszti az egyensúlyt, miközben kíméletesen, mégis hatékonyan erősíti az izmokat. Hát nem véletlen, hogy a reform pilates az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb mozgásformájává vált, és egyre többen választják, akár az egészségük megőrzése, akár a feltöltődés, vagy akár a jobb közérzet érdekében. Aki még nem próbálta, annak én is szívből ajánlom.

0: Elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza legfontosabb híreket, infókat 5-kor, aztán persze szólnak továbbra is a jó zenék, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy itt voltak ma is velem, holnap a hét utolsó délutánjával várom önöket 1 és 5 között, ugyanígy a 99.8 hullámhosszán, tartsanak akkor is velem, Tóth Cilit hallották. További szép estét, jó pihenést és jó rádiózást a Körmend FM-mel, holnap találkozunk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átérhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
3: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
2: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
3: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi balesetmegelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
2: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
3: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
2: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
3: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
2: Mit üzensz a hallgatóknak?
3: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
5: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvármegyei tűzoltó. lakosoknak, ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácos erdő ajnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat is önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltó gépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
4: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szandi Péter fotóriporter bírálja el, a legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat és a Szemenyei Vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás Csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei Lovasnapokat, a 3. Szemenyei Vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
6: Július 18 és 19 között kerül megrendezés az 5. Szemenyei Lovasnapok és a 3. Szemenyei Vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátok, baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
4: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
1: Sporthírek.
4: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon 3. helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a magyar nagydíjon.
1: Időjárás jelentés.
4: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában.
0: 99.8. Körmend.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben dönteni kellett volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam, Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság.
1: A Delta Együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30 kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversennyel indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalózkaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakasz

0: A teljes szélességében lezárták. A forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárd, Vasszécseny, Bögött, Kemestarútfa és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
1: Sporthírek.
0: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon. Az Európa bajnok ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcsőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turnét. Naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Itt vagy my love, pár hosszú éve.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: A szürke ház falakra rászakadt már az est.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Csak én, csak mi kettesen. Még nem is láttam őt.
2: Csak

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a Szemenyei lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
2: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvármegyei tűzoltóknak. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácos erdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a Szemenyei lovasnapokat és a Szemenyei vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei lovasnapokat, a 3. Szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
3: Július 18 és 19 között kerül megrendezés az 5. Szemenyei lovasnapok és a 3. Szemenyei vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatároz

0: baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
1: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
2: Sporthírek.
1: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon harmadik helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a Magyar Nagydíjon.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva. Deep

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a Körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a Körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben dönteni kellett volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül a működésbe lép újra a bizottság.
1: A Delta Együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30-kor kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen batta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalóz Kaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárd, Széchenyi, Bögött, Kemestarútfa és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el, a megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a Hivatali Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását. miután a Városi Képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
0: Sporthírek.
1: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon. Az Európa bajnok ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcsőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak

0: FM.
1: Körmend FM.
0: A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a szemenyei lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
2: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvár megyei tűzoltó. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácos erdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A Pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat is önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vasvár megye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a szemenyei lovasnapokat és a szemenyei vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat, a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megy egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
3: Július 18 és 19 között kerül megrendezésre az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátunk, a baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
1: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világelső gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
0: Sporthírek.
1: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika magyar nagydíjon harmadik helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a magyar nagydíjon.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

legző fellegeket. De tudjuk, hogy mára, csak mára vettünk jegyet.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A Delta Együttes is koncertet ad a körmendi napokon. 9. alkalommal rendezték meg az asztali tenisz versenyt Szarvaskenden. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ismét teljes létszámmal működhet a körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben döntenék lehet volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül a működésbe lép újra a bizottság.
1: A Delta Együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30-kor kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen vatta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalóz Kaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több vasvármegyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárd, Vasszécseny, Bögött, Kemestarútfa és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a Hivatali Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel, a két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását. miután a Városi Képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az Óvárosban és a Városi Strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi.
0: Sporthírek.
1: Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon. Az Európa bajnok ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcsőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: kleszcze, chusta, chusta, chusta, mogo du tam. Meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkret csíkot húztam magam után, magam után.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

ragadsz, nem veszem észre direkt, hogy búszhatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Strangers from strange

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Összegezte júniusi munkáját a katasztrófavédelem. Nyári fotópályázatot hirdetett Nádasd. Hétvégén rendezik a szemenyei lovasnapokat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
2: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vas vármegyei tűzoltó. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácoserdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A Pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat is önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a szombathelyi képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szavária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vas vármegye Berzsenyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a szemenyei lovasnapokat és a szemenyei vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat, a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
3: Július 18 és 19 között kerül megrendezésre az 5. szemenyei lovasnapok és a 3. szemenyei vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátunk, baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
1: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világelső gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség.
0: Sporthírek.
1: Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika magyar nagydíjon harmadik helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a magyar nagydíjon.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon alakulhat ki, a déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok körül valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia karitas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanich utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. A Rába Parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, 2 puszta ötös hajtó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
3: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nóniusz lovak, gidrál lovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan Sikós bemutató. Idén először 2 puszta ötös lesz látható a rendezvényen. Tesz ifjabbik fazekas Sajos talán az ország egyik legismertebb puszta ötös hajtója, illetve Simonka Ferenc a helyi csíkosságot képviselő, meg szervezőtársam, testvérem. Ők fogják hajtani a puszta ötöst. illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabadidomító bemutatót láthatnak a nézők, és 21:30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton, az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák, a rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vasi induló is lesz. A megyét a celdebölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horvát hegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett. A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a 3. helyért lépnek pályára a franciák ellen. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.

0: 99.8. Rádhangolva. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Olládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre.
0: Időjárás. Jelentés.
1: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Absolutely.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint